A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Fontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utasbiztosítás, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
1: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
0: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV. Karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, hangzott el Budapesten, a Hősök terén, ahol az Altiszti Akadémián végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezeteknek. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyosítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a keszthelyi bóját, mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterrel rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata. Éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek, kutyákkal és drónokkal. A 43 éves csikóstöltősi férfit végül a faluja határában, a Lucernásban elbújva találták meg, büntető eljárás indult ellene. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot is indít a MÁV Villányi Rozé Fesztiválra. A hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre vasárnap éjszaka 1 órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklóstól Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint 2 gyermekük. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.

0: Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem háromnegyede már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli import tilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát, ráadásul a napokban dróntámadás érte az övezet egyik kórházát is. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben naponta átlagosan 4-en veszítik életüket. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére. A cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. A jövő szombatig meghosszabbították a fővárosi Kieselbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csak nem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész épület és a városlakók ismerhetők meg, Perlott Csaba Vilmos, Cene Béla, Seiber Hugó és Mácsai István festményein. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a toszkán várost, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszokra kell majd szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig. 14 év fegyházra ítélték azt a férfit, aki Budapesten megölte amerikai alkalmi szexpartnerét. Az eset még 2024 novemberében történt, az akkor 38 éves férfi egy szórakozó helyen ismerkedett meg a 31 éves turistával, akit később felvitt a lakásába. Együttlétük során a nőt bántalmazta és megfojtotta. Holttestét egy bőrönbe tette, majd bérelt autóval egy Balaton környéki erdőbe vitte, ahol elrejtette. A férfi után hajtóvadászatot indítottak, a nyomozók 4 napon belül elfogták és letartóztatták. A most meghozott ítélet ellen a vádlott fellebezett, így az nem jogerős. Carlo Vivariban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gálaesten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentína-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristály Globuszt kap Dustin Hoffman, amerikai színész, és Juliette Binoche, francia filmszínésznő. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és a hét utolsó napján vasárnap köszöntök mindenkit, július 12-e van. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Lutréci, a McLean, a Somebody Loves You Honeyval, na meg a Shakedown, az At Night-tal kezdünk.
1: Best FM.

Amúgy felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék, Lutrícia McLean ébresztett minket a Someone's Love You Honey-val. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan hozok majd érdekességeket a mai napról, meg persze azt is, hogy mi lesz majd a mai reggel témája, ki fog minden derülni a maga idejében, addig is szóljanak a legjobb zenék, gyorsan én főzök egy kávét, ezt ajánlom mindenkinek, aztán folytatjuk majd. De addig itt lesz például velem Sola Ama a You Meet Need Somebody-val, na meg az a kompakt diszkó, aki nemrégiben összeállt újra, és adtak egy koncertet méghozzá a Durán Durán előzenekaraként itt Budapesten, és hát nagyon nagy sikere volt Begijéknek. Jön tőlük most a Feel the Rain ide a Bestre.

0: Best of a legjobb zenék, a Bársony hangú Sola Ama és a You Meet Need Somebody-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, mert hogy július 12-e vasárnap van, és hamarosan hozom majd, lesz szó technológiáról, filmről, na meg sportról, jönnek hamarosan a részletek, egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk majd a legjobb zenékkel. A hírek után már is szól majd az Outkast dala, a Hey Ya!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelentő döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, hangzott el Budapesten, a Hősök terén, ahol az altiszti akadémián végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezeteknek. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot is indít a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. A hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre vasárnap éjszaka 1 órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklóstól Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Puskás Peti ébresztett minket a Bieber-szel, ez volt az Ahol jártunk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, a technológia 7 óra után lesz terítéken, ugyanis egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és bizonyos feladatokat végeznek majd vele el a jövőbe, jönnek a részletek, aztán 8 óra után a filmvilágba csöppenünk bele, de egy életrajzi film készül Shiana Twainről, úgyhogy majd erről jönnek a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban sporttal kapcsolatos színes hírt hozok, egyáltalán nem az aktív sportolásról lesz szó, vagy bármilyen eseményről, hanem arról, hogy 2 tizenéves csávó egy álommelót zsebelt be a hétvégére, és 15 millió forintot kapnak azért, hogy végignézik a VB összes meccsét, és még egyéb dolgokat is csinálnak, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem majd hamarosan Michael Bublé és az I Believe You, de előtte meghallgatjuk Will Smith-t és dübörög a Men in Black most itt a Besten. Szép!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a nap első témája 7 óra után, méghozzá egy humanoid robotról lesz szó, aki meghódította a vulkánt, és egyéb feladatokat fognak vele végezni a jövőben, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, a hangulat felelősök között és az ébresztő felelősök között ott van a Madison Avenue csapata, a Don't Call Me Baby-vel érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig közölt a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, hangzott el Budapesten, a Hősök terén, ahol az Altiszti Akadémián végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezeteknek. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merdülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterrel rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy humanoid droid segíthet adatokat gyűjteni, például expedíciók során, ugyanis most az egyik meghódította az egyik vulkánt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 12-e vasárnap van, és ébredünk például majd a Madison Avenue-val, na meg Fabian Juli és Zuhaker közösével, ez a Girly!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már ki lehet jelenteni, hogy nincsen határ. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz a Madison Avenue hamarosan a Don't Call Me Baby-vel, most viszont egy duettel megyünk tovább, amiben ott van Madonna, a pop divája, meg Justin Timberlake. Ez a 4 Minutes most itt a Best-en.

0: Lastfm a legjobb zenék, Calabriába jártunk, ez volt a Destination Calabria. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mai napon a névnaposok, a Dalmák és az Izabellák, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a Destiny's Child, a Say My Name-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítés a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyosítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Destiny's Child és a Say My Name. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik Shania Twain majd hamarosan egy életrajzi filmmel. Ezt jelentette be az énekesnő, jönnek a részletek. Na meg persze a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz a Spice Girls csapata a Stappal, a folytatás pedig a Scissor Sisteré. Ez az I Don't Feel Like Dancing. Rádiózunk együtt egészen délután.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, aztán 8 óra után jön Shania Twain és a róla szóló életrajzi film, mert hogy lesz ilyen, ezt jelentette be az énekesnő, na meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna rögtön majd a hírek után, az SOS-szel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig közölt a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban

0: Hát gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyosítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Több mint 4 évvel teltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia, Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint 2 gyermekük. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A hét utolsó napján ébredünk együtt. Július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ebbe az órába Shania Twainről lesz szó, akiről most készül egy önéletrajzi film. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rihanna slágerével. Ez az SOS!
1: Westfm.

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett a stúdióalbumon is dolgozik. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Eminem majd hamarosan a The Real Slim Shady-vel, a folytatás viszont Mikáé. Ez a Grease Kelly most itt a Besten. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM a legjobb zenék. Eminemmel ébredhettünk, ez volt a The Real Slim Shady, és jön egy rövid szünet, és utána természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után rögtön itt lesz velem C.G. Lewis, a Sweet Home My Sweet-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban elfogadta a sportfinanszírozása reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen, bármely kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint 2 gyermekük. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az RTF New és a Csak azért is szerelem. 9 óra után pedig hamarosan jövök majd a sportrovattal, amiben nem sportról, hanem két fiatal csávóról lesz szó, akik azt a feladatot kapták és azért kapnak pénzt, hogy végignézzék a VB mind a 104 meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, és apropó sport, hát a tavalyi BL döntőn nem más zenélt, mint Lenny Kravitz. Most belemegyünk tovább, ez a Fly Away!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovatban nem a fizikai sportról lesz szó, hanem egy érdekesség méghozzá a foci világbajnoksággal kapcsolatban. Jön kettő fiatal srác, aki azért kapja most pénzt, hogy végignézze mind a 104 meccset, és ezt ki legyen streamelve, és nem kicsit keresnek rajta. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Itt lesz velem a Salt and Peppa, ha Let's Talk About Sex-tel érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést

0: Mi kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölt a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem háromnegyede már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli import tilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát, ráadásul a napokban dróntámadás ért az övezet egyik kórházát is. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben naponta átlagosan 4 veszítik életüket. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rendhagyó a mai sportrovat, mert hogy 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, viszont most jön két srác, aki azért kap fizetést, mert végignézi a VB összes meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem így július 12-én vasárnap. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kezdünk, az LMC-vel rádiózunk együtt délig.
1: Messze!

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxpon által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén. A szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át, például Lionel Messi gól lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi, szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz majd velem az Atomic Kitten hamarosan a The Tide Is High-jal, előtte viszont meghallgatjuk a Salt and Pepa mega gigas lágerét, jön a Let's Talk About Sex.

Best FM a legjobb zenék. Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy Szolnoki Péter, a Bombon énekese, súlyos betegség következményében 57. életévében elhunyt. Társ volt, apa, barát, énekes, dalszerző és előadó művész. Legyen neki könnyű a föld, részvét az egész családnak.

Best FM a legjobb zenék, nehéz bármit is mondani, azt viszont még hozzátenném, hogy nagyon köszönjük ezt a rengeteg slágert, Peti, és örökre velünk maradsz a daloknak köszönhetően.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, hát lépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indul a Best hétvége, és a következő órában olyan hangulatfelelősök lesznek, mint például Montel Jordan, és a This Is How We Do It érkezik majd tőle.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.3 Best FM. Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslat.

0: Álló Dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózával is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra, július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és a legjobb zenéket hozom, hogy dübörögjön a best hétvége is jól teljen. A délelőttünk itt lesz például az Envog, a Free Your Mind-dal, a kezdés pedig Pinké, ez a Don't Let Me Get Me. Rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Best

Pest FM a legjobb zenék, ez volt Rácz Gergő és Sziszi közöse a Janem. Szép napot kívánok mindenkinek, július 12-e van, a névnaposok, a Dalmák és az Izabellák, Isten éltesse őket. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk, ugyanis dübörög a Best hétvége. Itt lesz például velem Christina Aguilera és Lil Kim közöse a Can't Hold Us Down, de előtte meghallgatjuk a New Radicals-t. Ez a You Get You What You Give, most itt a Best-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Free Your Mind az MVUK-tól, és folytatom még, van még időnk ebben az órában, csak itt tartunk egy rövid szünetet, és itt lesz velem Blake Shelton és Gwen Stefani közöse, a Nobody But You szól majd itt a Besten hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Don't

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a mai utazásunk utolsó órája következik, amiben a hangulatfelelősök között ott van az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társasházakat is kisegítheti a paksi atom, a lucernásban bújt el a rendőrgázoló. Kiderült, hol vannak ötcsillagos strandok a Balatonnál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat és a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, veszélyesnek bizonyult.
1: A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja, miként és mennyiből valósítható meg ez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megépítenék a Paks és Budapest közötti távhővezetéket, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgázt spórolhatnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit most visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe, közülük 25 kapta meg az ötcsillagos kék hullámzászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkolási lehetőséget, és azt is, mennyire gyermekbarát a strand. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évekbe repülünk most vissza, és zseniális dance felvételek születtek, ami tele volt energiával, és dögösen megszólaltak a klubba. Egy ilyennel megyünk tovább, és bulizunk egy hatalmasat, méghozzá az M-People-nek köszönhetően. Ez a Moving On Up! Most itt a Besten, együtt rádiózunk, és szólnak a legjobb zenék egészen délig, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori.

0: legjobb zenék, ez volt a Larger Than Life a Backstreet Boys-tól. Szép napot kívánok mindenkinek! Július 12-e van vasárnap, a mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig még jövök, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik Cosin és a Hide You!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: In the Right Direction a Gossiptől, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béni Media érkezik, övé az irányítás egészen este 6 óráig, és vasárnap van, a mai napon is lesz Night Shift, és a Lounge Mix kerül terítékre, méghozzá 2 órában, mint ahogy egyébként mindig 2 órában szólnak a mixek, de a mai napon Németi lesz majd a vendége, állandó vasárnapi rezidensünk egyébként White Boynak, és... utánuk pedig Big Favi Tamás vár mindenkit. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel kelhetünk együtt legközelebb itt a Besten. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, visszhal!
1: Hűvös a város, és az este hideg. Unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Folyamatosan csökken itthon az élelmiszerpazarlás, de nem dőlhetünk hátra. Földrengés volt hajnalban Békés Csabán, elhunyt Szolnoki Péter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tendencia egyértelműen kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. A részletekről Nemes Imre, a Nébih elnöke beszélt rádiónknak.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Kisebb földrengés volt itthon Békés Csaba térségében. 2,1-es erősségű mozgást rögzítettek a műszerek hajnalban. Ezt a közelben lakók érezhették is. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó és Vámhivatalt egy vállalkozó borsodabaui Zemplénben. Így akarta visszakapni adószámát, amit azért töröltek, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Szerkesztő programmal megszépített felvételekkel próbálta igazolni, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ám a revizorok gyanút fogtak, és az újabb helyszíni ellenőrzés igazolta is, hogy hamisításról van szó. Mindennek büntető jogi következménye is lehet a hatóságok megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon együttes társalapítója. A család arra kérte a rajongókat, ismerősöket, barátokat, hogy részvétüket a közösségi oldalakon fejezzék ki. A 2004-ben Artisius díjjal, idén a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozata kitüntetéssel is elismert kiválóság júniusban került kórházba egészségi állapota miatt. 57 éves korában érte a halál. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Pussycat Dolls-szal indítom már is a Best délutánt. Hello mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőknek, hiszen elmúlt néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és egész délután ígérem, hozom a legeslegjobb slágereket. Itt lesz például a Tankcsapda hamar.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Van

Best FM, a legjobb zenék. Ma a legtöbb helyen kevés felhő van az égen, 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap azonban gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az előrejelzések szerint az északi szél megélénkül, és a hét első napján hajnalban 13-22, délután pedig 28-34 fok valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáplákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, itt az egy óra, úgyhogy jönnek most a legfrissebb hírek, én pedig már bekészítettem a Safri Duo slágerét is. Jön a Baya Baya, és Szia is énekel nekünk, rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Mesterséges intelligencia jön a tilalom Norvégiában. Tovább sanyargatja az extrém hőség Franciaországot.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd a személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja vasúti kapcsolatát a térség. Mindehhez komoly pályakarbantartási és felújítási munkára volt szükség a vonalon. Nagyon fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A pusztító aszály miatt az egyik legfontosabb a víz megtartása. A részletekről Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője beszélt rádiónknak.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, tennünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást takaró növényekkel. Nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűteni kell a klímát, fákat, mezővédősávokat. A víz megtartásra kell fókuszálnunk.
1: Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az 1-től a 7. évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban, tucatnyi településen mértek 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, mindez 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. A pokoli meleg miatt már délután bezár Párizsban az Eiffel-torony, és a múzeumok is rövidített nyitvatartást vezettek be. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőhullám Franciaországban.
2: Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó hétvégét mindenkinek, 1 óra múlt néhány perccel, ez a vasárnapi Best délután, én pedig már indítom is Szia slágerét, ami világszerte igazán ismert.

Best FM a legjobb zenék. Donna Louise 1996-os slágerével folytatjuk most az I Love You Always Forever-rel, ami a 90-es évek egyik legszebb romantikus pop slágere. Egy egyszerű, boldog, szerelmes vallomás, amelynek különlegessége Donna Louise lágy, szinte suttogó énekhangja. Az Egyesült Államokban hatalmas siker volt, több hónapig szerepelt a slágerlisták élmezőnyében, és hát egy szinte álomszerű hangulatot hoz most el nekünk. A hangzását sokan a 90-es évek romantikus chill korszakának egyik korai példájaként emlegetik. Következik tehát Donna Louise és az I Love You Always Forever itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék a Bombon együttes közösségi oldalán jelentette be a megrendítő hírt. 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző és előadó művész. A zenekar Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint az előadó súlyos betegség következtében vesztette életét. Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes dalszerző, előadó művész a mai napon, életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt. A család és a Bombon zenekar arra kéri a rajongókat, ismerősöket, barátokat, valamint a sajtóképviselőit, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben a hozzátartozók kérését, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A közlemény zárásában azt írják, az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban. A fájdalom mérhetetlen a szívünkben. Szolnoki Péterre emlékezünk mi is a most következő Bombon slágerrel. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez érkezik most a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek az utakon. Az M5-ösön figyelni kell nagyon például az 51-es és a 72-es kilométer közötti szakaszon, hiszen burkolati jeleket festenek, ezért Hernád és Kecskemét között mindkét irányban a belső sáv zárására kell készülni. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett, és az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper délutánt kívánok mindenkinek, hét a 2 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel megyünk most tovább, aztán énekel majd Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Én a bárhogy kérném, és DJ személy is gondoskodik a jó hangulatról, tőle a Heaven-t indítom rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Megsemmisítik a választási iratokat. Amerika újabb csapást mért Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak, a 7-3 hadművelete során pedig összesen több mint 300-at. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható az ország észak-keleti harmadán, ugyanakkor kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de észak-keleten csak 21-25 fok valószínű. Hajnalra aztán csökken a csapadék hajlam, és holnap napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik. A kora hajnali 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. Ez még mindig a Best délután velem, Béni Mezdiával, és a folytatásban már DJ Sammyvel, aki 2001-ben jelentette meg a most következő slágerét. A 2000-es évek egyik legismerebb dance feldolgozása lett, ez pedig nem más, mint a Heaven. Az eredeti dalt egyébként Bryan Adams írta, és adtak 84-ben.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, a Sixpence Under Richard Kiss Me című slágere 98-ban jelent meg, és az egyik legkedveltebb, legromantikusabb popsláger lett a 90-es évek végén. Egy ártatlan játékos szerelemről szól, ezért sokan esküvői és romantikus pillanatok zenéjeként is választották. Az biztos, hogy nagy lökést adott neki, hogy több filmben és sorozatban is szerepelt, például a Dawson's Creek kapcsán is sokan megismerték. Érdekesség, hogy a dal világszerte óriási siker lett, miközben maga a zenekar soha nem lett annyira ismert, mint az egyetlen hatalmas slágere. Következik tehát a Sixpence Under Richard és a Kiss Me. Itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és átteresz javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Lesz a fel a legjobb zenék, van ez a Cartoont, hallgattuk, pár perc múlva pedig jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán Innával folytatjuk a délutánt, jön a Hat, de előtte még itt van egy hazai kedvenc, következik a Hooligans, és a Legyen valami a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt mindenkinek ide Bajára és a környékünkre. A mikrofon mögött Molek Csongor. Indítjuk az első közös óránkat. Örülök, hogy találkozunk, és annak is örülök, hogy beértem időben a stúdióba. A román hölgy énekel nekünk azonnal. Ő nem más, mint én, a kedves bajai hallgatók. Adott már koncertet Magyarországon több alkalommal. A felvétel pedig ismerős. Ez a Heart.
0: 94

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatókat Bajáról és a vonzás körzetből. Remélem sokan vagyunk. A mikrofon mögött Molek Csongor. Megnézzük, hogy hogyan indul a következő munkahét időjárás ügyileg. Hétfőn, holnap a napsütés több-kevesebb felhő zavarja majd meg, viszont itt a déli ország részben számottevő csapadékra nem kell számítani. Egy-egy gyenge futózápor kialakulhat, kicsi eséllyel említik a hozzáértők, ettől legalább kicsit felfrissülünk majd. Viszont marad a szélmozgás, az északi a szelet kísérhetik erősebb lökések, és olyan 28-33 fok körül mérünk majd a legmelegebb órákban. Pollenterhelés kicsit változott, kedves allergiás hallgatók, már a pázsit főfélék pollen koncentrációja is felugrott a közepes tartományba, tüneteket okoz, a gombák pollen szintje pedig magas még mindig az egész országban. Be kell tárazni papír zsebkendőből, a tünetek enyhítése érdekében pedig szakemberek szerint ritkábban kell szellőztetni otthon, és persze a munkahelyen, és gyakrabban kell a hajat mosni. Gwen Stefani és Akon zenél nekünk, a közös számuk szól a Sweet Escape.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megkezdődött a TAO Sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladata a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Míg a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem háromnegyede már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli import tilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát, ráadásul a napokban dróntámadásért az övezet egyik kórházát is. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben naponta átlagosan 4-en veszítik életüket. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 eseret ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyag ellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapkodott be a város egyik sűrűn lakott negyedével. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy gyenge hidegfront hatására napsütést gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 19, délután 28 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók eseménybe számoló ismét, amint egy 3060 lelkes északbácskai vaskút nagyközség római katolikus egyházközsége a vaskuti vendégváró igazságok keretében 3 nappal Sarlós Boldogasszony ünnepe után, tehát július 5-én rendezte meg szó szerint forró hangulatban a 146 éves Szent Háromság templomban és a mellette lévő templomtéren a Mária szobrok hordozóinak immár hagyományossá vált 16. találkozóját, írja a bajahangja.hu hírportál. És igen, Bácsbokod, Bátmonostor, Csátalja, Dunafalva, Dusnokgara, Géderlak, Miske, Nemesnádudvar, Sükösd és Vaskút képviseletében lányok, asszonyok és bizony férfiak is különböző nemzetiségek népviseletébe öltözve hozták el római katolikus templomaik szalagokkal és virágokkal feldíszített hordozható Mária szobrait. A találkozóval egybekötött ünnepi szentmisét pedig dr. Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti metropolita érsek és Szűcs Tibor Bágyszentgyörgyön garán és Vaskuton szolgáló plébános celebrálta. A fotós beszámolót a bajahangja.hu hírportálon megtalálják. Most egy Killers felvétel következik, a Human című dalt játszom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 94.3 Best FM-en a kedvencekkel garantáljuk hétvégén is a zenei változatosságot itt Baján és a Monzás körzetben. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, azokat főleg, akik esetleg most nemrég csatlakoztak hozzánk. A mikrofon mögött Volek Csongor, és indítja a közös óránkat most Robbie Williams. Meghallgatjuk a Road to Mandalay című dalt.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Vaja és a térsége, a mikrofon mögött Molek Csongor, és csak ünnepelünk ma is vasárnap. Július 12. napja van már, Dalma, Ernő, János, Izabella, Gerzson és Eleonóra napja. Isten éltesse az ünneplő hallgatókat nagyon sokáig, főleg itt Vaján és a környékünkön. Na nézzük, miről híres még július 12-e. 64 éve, hogy először lépett színpadra a Rolling Stones. És 44 éve az IT című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ma születtek. 54 éve látott napvilágot Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázó. És 145 éve született Csillag István, szobrász és éremművész. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a környékünkön is. Most a Sound Lovers felvételét játszom, meghallgatjuk a Runaway című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a humán szolgáltató vezetője, megvannak a legvirágosabb bajaiak és pillanatok a Gastro Blues Fesztiválról. Köszöntöm Önöket! 2026. július 12-e van, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Bajai régióból. Szél Móni vagyok. 2026. július 8-án délután ülésezett a Szekszárd és környéke alapellátási és szakosított ellátási társulás társulási tanácsa. Az ülésen döntöttek a humán szolgáltató központ igazgatói pályázatáról, valamint napirenden szerepelt az intézmény felújítás miatti költözése is. A társulás újabb 5 évre szavazott bizalmat a korábbi igazgatónak, Toláczyné Varga Zsuzsának, aki hosszú ideje dolgozik a szférában. Idén is több kategóriában nevezhettek a virágos bajáért résztvevői. Családi és társasházakhoz, üdülő épületekhez kapcsolódó közterületek kategóriájában külön díjat kapott Badari Csiszár Angéla, első helyezett lett Borosné Őrsi Katalin. Lakótelepi kertek kategóriájában első a Lőkert Sor 1-es társasház, közintézmények kertje külön díjasa Éber Emlékház, az első helyezett pedig a Szent László AMK óvodája. Szolgáltatók, üzletek, környezete, vendéglátóegységek, kerthelyisége kategória külön díjasa a Silfagyizó. Előkertek kategóriában két külön díjas van, Csiszér Sándorné és Viszmeg Adrián, első helyen végzett Molnár Györgyné. Megnyílt a nagymúltú Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál emlékezetes pillanatait, ikonikus alakjait bemutató szabadtéri fotókiállítás, amely koncertképeken és hangulatfotókon keresztül idézi fel az elmúlt több mint 3 évtized felejthetetlen élményeit. A tárlat igazi időutazása blues, a rock, a jazz, a gasztronómia és a közösségi élmények világába. A tárlatot Barnabás István, Paks alpolgármestere nyitotta meg. Az idei év 31. eseményéhez kaptak riasztást a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Az egységnek az M6-os autópálya Dunaföldvár centrum csomópontjához kellett kivonulnia, ahonnan előszállás és Cece felé is lehet közlekedni. Mint a Döte közösségi oldalán beszámolt róla, a közúti balesetben egy ember súlyosan megsérült, hozzá mentőhelikopter érkezett. A fotók alapján az eset a Strádáról lehajtóágon történt, ahol a szalagkorlátot átszakítva az árok szélén fejtetőn kötött ki a jármű, írja oldalán a Feol. A közeljövőben várható kivitelezés és felújítási munkálatokról tájékoztatott Barnabás István július 6-án. Paks alpolgármestere kifejtette, hogy értékhatár alatti beszerzések tekintetében mintegy 10 projekt megvalósítását tervezi a város még az idei esztendőben. Céljuk, hogy paksi cégek végezzék el a munkálatokat megfelelő minőségben, a lehető legolcsóbban. Ehhez azonban szükséges lenne a cégek mihamarabbi regisztrációja. Az úgynevezett értékhatár alatti beszerzések listáján mintegy 10 projekt szerepel. Járdaépítésekre és aszfaltozásokra kerül sor. A konzervgyári buszmegállóhoz, a Tolnai út 2-es szám előtti üzlethez és többek között az Új Templom utca lakótelepi szakaszán a Kishegyi úton az építők és a Gesztenyés utca között járda épül. A munkához fűződően Barnabás István alpolgármester azt mondta, fontos célt tűzött ki az önkormányzat, minél több munkát a paksi vállalkozók nyerjenek el. Barnabás István kifejtette, hogy a cél eléréséhez arra van szükség, hogy a cégek regisztráljanak be az önkormányzat által létrehozott adatbázisba. A dokumentum könnyen elérhető a paks.hu weboldalon. A kitöltést követően regisztráló helyi vállalkozás felkerül egy listára, majd az éppen aktuális projekt indulásakor tájékoztatást kap elektronikus felületen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zené.

0: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, a Hallgatói Önkormányzatok országos konferenciája idén második alkalommal adta át az év oktatói elismeréseket. Az Eötvös József Főiskoláról Borszéki Szabolcsné Gábris Virág mesteroktató és Ladányi Éva tanársegéd is a kitüntetettek között szerepel. A díjátadó ünnepséget egyébként július 8-án szerdán tartották, a 6. Edukáció Plusz konferencián, Kápolnásnyéken. Az év oktatója díj célja egyébként, hogy elismerésbe részesítse azokat az oktatókat, akik a hallgatók számára valódi példaképként szolgálnak. A rangos címet emberi példakép, szakmai példakép és tanári oktatói példakép kategóriákban ítélik oda. A díjat kategóriánként 3 oktató kapja meg, így összesen 9 oktatót jutalmaztak az országban. Szívből gratulálunk, a részletesebb infókat a bajahangja.hu hírportálon megtalálják. Következzen most egy jamaikai rapper. Zenél nekünk a Westen Sean Paul, és meghallgatjuk a Get Basic című felvételt.
1: Shake.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, egy héten át tartott a szakmai munka és az ehhez szorosan kapcsolódó mulatság a Duna Népművészi Alapítvány nyári táborában. Június 29-e és július 5-e között Dunafalván, egy bizonyos vendégházban és környékén, valamint alternatív helyszíneken zajlottak. Az ének, tánc, hangszeres és kézműves foglalkozások, továbbá a táncházak, koncertek és szabadidős programok, hogy minden korosztály óvodástól a felnőttig jól érezze magát és élményekkel, tudással gazdagodva térhessen haza. Nevében 7., valóságában és gyakorlatában 10. népművészeti táborát szervezte meg egyébként. Ölvecki Tamás, a Duna Népzenenék Tánctanoda vezetője. A közösség egy része azóta értelemszerűen cserélődött, de vannak, akik minden évben itt táboroznak. A tanoda vezető azt vallja, a napi több órás próbák és gyakorlások, intenzív jelenlét és munka, valamint a megfelelő mennyiségű kikapcsolódás mellett a növendékek a tábor egy hete alatt körülbelül annyit fejlődnek, mint tennék iskolaidőben egyéb elfoglaltságok közepette 2 hónap alatt. Ahogy fogalmazott a baljahangja.hu hírportál munkatársainak, a közösség egy része évközben is együtt van a Duna Népzene Néptánc tanodámon. Ilyenkor csatlakoznak hozzájuk olyan zenészbarátok, akikkel Kárpát-medence szerte együtt dolgoznak, illetve jönnek helyi emberek is, de az ország számos pontjáról is érkeznek érdeklődők. Lehet úgy is fogalmazni, hogy ez egyfajta kitelepülése a tanodának és a Duna Népművészeti Alapítványnak. A további információkat a baljahangja.hu hírportálon megtalálják fotókkal, és persze az eseménybeszámolót is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pörgetjük együtt még egy órán keresztül a kedvenc dalokat a 90-es évekből és a 2000-es évekből, de hol pontosan, kedves baljai hallgatók? Igen, itt a 94.3 Best FM-en. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az én nevem Oleg Csongor, és jelentkezem hamarosan közlekedési infokkal, csak kicsit alapozunk még. Emily Sunday énekel, ez a Next to Me.
3: 94.3 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on közlekedjenek szabályosan és türelmesen. Aktuális munkálatokról beszámolnék a környékkel kapcsolatban, kedves baljai közlekedők. Az 55-ösön, mint tudjuk, kátyúzási munkák miatt félpályás lezárás még lassíthatja a haladást. Utómunkálatokról is szó esik. Szeged-Bajabát a másodrendű főúton a 103-as 104-es kilométer környékén. Aztán aktuális még a vasúti átjáró építési munkálat az 55-01-esen, Kelebia-Baja összekötő úton az 57-es kilométernél, és ugrunk messzebb, az M6-oson is aszfaltozási munkák miatt még terelésre is kell számítani, a 154-es 161-es kilométer között. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk, lehet szó rendőri aktivitásról most is, 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Most Seal zenél nekünk, és meghallgatjuk a Kiss From a Rose című felvételét itt a Besten.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Fókuszban pedig a sport, kedves baljai hallgatók, és a főszereplő nem más, mint Ács Vanda, aki ismét országos bajnok lett 50 méteres gyorsúszásban. A baljai robbanó rozmárok úszója tavaly Debrecenben állhatott fel a dobogó legfelső fokára, idén pedig a fővárosban bizonyult a legjobbnak a 2013-as születésűek között. Pedig az előfutamokból csak a harmadik legjobb idővel került be a fináléba, ott viszont 27.55-ös egyéni csúcsot úszott, amivel mindenkit maga mögé tudott utasítani. Gratulálunk! A futam másik baljai indulója egyébként Fehér Laura, hatodikként csapott a célba, a lányok edzője Ódor Attila. Ott van a beszámoló fotókkal a sugopart.hu hírportálon. Most pedig következzen egy legendás hang, kedves hallgatók, nem más, mint Enestéza énekel nekünk. Ezt a számot pedig szerintem fejből tudjuk, legalábbis a refrént énekelni tuti. Szól a Paid My Dues!

94.3 Best FM, a legjobb zenék, a mai búcsúslágerem pedig Staccabótól egy felvétel, a Living It Up című dalból, jaj, hallgatók. Ezzel köszönöm meg a mai napra a közreműködést, és persze a figyelmet is. Remélem, jól szórakoztak, további kellemes késő délutánt kívánok, mivel már tényleg ide értünk vasárnap, sajnos. Pörög a hétvége, és pörgött eddig is, amihez már hozzászoktunk. Holnap hétfőn pedig jelentkezem délután 3-tól a kedvencekkel. Oleg Csongor vagyok, minden jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisítik a választási iratokat. Aláírásgyűjtés indul, Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Még egy hétig tart a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg.

0: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. A labdarúgó világbajnokság elődöntői előtt is Franciaország a legnagyobb esélyes a végső győzelemre, legalábbis az Opta szuper számítógépe szerint. A statisztikai elemzés 33,8%-ra teszi a franciák VB címének valószínűségét. A második helyen az Európa bajnok Spanyolország áll 24,2%-kal. Érdekesség, hogy a torna rajtja előtt még a spanyolokat tartotta a legnagyobb favoritnak az Opta. A döntőbe jutásért kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán pedig Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillans és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
2: Best

0: Boy.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limit Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hiphopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@budapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra, tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksról fűtenék a fővárosi társasházakat. Földrengés volt Békés Csaba térségében. Az amerikaiak újabb csapást mértek Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófa védelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja meg, miként és mennyiből valósítható meg mindez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megvalósulhat az ambiciózus terv, a Paks Budapest távhővezeték, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgáz spórolnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit jelenleg visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tovább élénkült a munkaerőpiac, holnap szavaz a parlament az alaptörvény módosításról. Norvégiában az általános iskolákban betiltják az AI használatát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap dönthet az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. A kormányfő szerint az elfogadás után 5 napja lesz az államfőnek a törvény aláírására. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, az országgyűlés holnap szavazhat az alaptörvény módosításáról, amely egyebek mellett megszüntetni a jelenlegi államfő megbízatását. 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint a vármegyék elnevezését ismét megyére változtatná. Kritikus szintre csökkent a tatai öregtó vízállása, a tartós aszály miatt tovább apadató, a szakemberek szerint a helyzet egyre súlyosabb. A tatai öregtó vízállása 170 cm-re csökkent, ilyen alacsony szintet legutóbb 2003-ban mértek. A meleg szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a víz szintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Élénkült a munkaerőpiac, egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy kevesen terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem 2-szer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban. Az északi országban az augusztus végén kezdődő tanévtől az elsőtől a hetedik évfolyamig nem használhatják a diákok a mesterséges intelligenciát az iskolákban. A döntés célja, hogy a gyerekek elsősorban az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, a logikus gondolkodást és a világos fogalmazást sajátítsák el. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia túl korai használatát lassíthatja a fejlődést, mert fontos tanulási lépések maradhatnak ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy elbúcsúzunk tőle a legjobb zenékkel. Egy csodálatos nő kezdi ezt az órát, ő Aliyah és a Try Again.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Without a door.

Fest FM a legjobb zenék. Egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak! Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Gyerekkorom egyik kedvence, és egyszerűen nem lehet megunni, és szerintem nagyon sokan vagyunk így vele. Ez nem más, mint Enigma. Jön tőle a Return to Innocence.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy a country-t Európában nagyon nem tud gyökeret verni, míg Amerikában egyszerűen verhetetlen és számunkra tök ismeretlen előadók, szó szerint elképesztő gigasztárok, mert hogy country előadók. Soha nem fogom megérteni, de valójában nem is nagyon szükséges. Viszont Luke Combs és a Fast Car, hát egy nagyon jó dal, úgyhogy én ezt most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy igazi buli klasszikus, ami nagyon jó ürügy volt és indok volt arra, hogy egy picit összébújjunk annó a kiszemelt hölgyeménnyel, és ejtsünk vele egy érzéki táncot. Ez nem más, mint a Deja Vu és az I Can't Stop.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy elég érdekes interjúba futottam bele. A minap Robbie Williams próbálták meg valamiről kifaggatni egy jachton, viszont ő neki vagy nem volt kedve válaszolni a kérdésekre, vagy nem tudott válaszolni, mert hogy annyira nem volt magánál. Nem tudom, egy a lényeg, hogy remélhetőleg Robbie Williams-szel, a friss szőrrel, a friss lovaggal minden rendben van. Jön tőle az Angels, de előtte még a Brand New Heavies és a Sometimes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Helyreáll a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Franciaországban beköszöntött az újabb hőhullám, itthon is melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhetnek a személyvonatok Komló és Dombóvár között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint intenzív pályafelújítás zajlik a 47-es vasútvonalon, ahol 2023-ban megszűnt a személyszállítás. A tervek szerint augusztustól 2 óránként indulnak majd szerelvények, amelyek Dombóváron közvetlen csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity vonatokhoz. A felújítás után a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgetheti a beruházásokat. A lakáspiac továbbra is kitörési pont marad, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullám zászló megmérettetésen. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással. Néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent. Igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
1: Újabb rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot. Az ország 37 megyéjében a legmagasabb vörös hőség riasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. A hőmérséklet több helyen meghaladta 40 Celsius fokot, Párizsban is 37 fokot mértek. 2 hónapon belül már a 3. ilyen hőhullám ez. Egyre több felé van erdőtűz. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól telt a hétvége, remélem élveztétek, kiélveztétek, és remélem, hogy most itt vagytok, és a legjobb zenékkel együtt elbúcsúzunk tőle. Jön Junior Jack és a Stupid Disco.
3: Ez a Night Shift.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Curtis és Charlie közöse, a Maradunk végig. Egy olyan dal, egy olyan előadó Charlie személyében, akit egyszerűen nem lehet megunni. Szerintem örökké, de örökké itt lesz a magyar zenében, a magyar popiparban, és ez nagyon, de nagyon jól is van így. Viszont a folytatásban, hát persze, hogy megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Desiree és a

legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő énekesnőt és a dalát 2009-ben két Grammy-díjra is jelölték. A legjobb női R&B énekes teljesítmény és a legjobb R&B dal kategóriákban. Hogy kiről van szó? Jennifer Hudsonről jön a Spotlight.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kevés embernek sikerült az egész világot leigázni a saját nyelvén, viszont Eros Ramazzottinak, a latin csődörnek ez annó sikerült, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom az Il mio giorno preferito-t. Mi jelentsen ez bármit is?

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Az aszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. A végéhez közeledik a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelés szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiumban Szauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, tehát mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. Megvannak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország Franciaországgal, Anglia pedig Argentínával csap össze a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét pedig vasárnap rendezik meg. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki felkészült már testileg, lelkileg a hétfőre. Hogyha nem, akkor nyugi, hozom a legjobb zenéket, és ezek segítséggel lesznek ezügyben. Jön a Black Eyed Peas, ez a Where is the Love?
4: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az ideje, hogy megnézzük, kik ünneplik holnap a névnapjukat. Vágjunk is bele, holnap 13-án Jenő névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ernőket, a Hendrikeket, a Henrikeket, a Jákobokat, a Saroltákat, a Szilvánuszokat és a biztonság kedvéért a Jákobokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában köszönsd fel, és pont ennyi, én szóltam. Mivel megyünk tovább? Kenny Dobb, Press the Bucketheads, The Bump, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, máig nem érti senki sem, hogy ez a dal hogy tarolhatta le az egész világ zenei listáit, mert hogy nem olyan nagy durranás, és hát szöveg nagyjából nulla. We Don't Speak Americano, Yolanda B. Cool-tól most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszerűen kiráz a hideg és libabőrös leszek, amikor meghallom a következő dalt, mert nekem azt a feelinget nyomja át, hogy egy kábrióval utazom valahol a nagy pusztába, felnézek, ott vannak a csillagok, a szél finoman simogatja a fejemet, a karomat, mindenemet, és csak haladunk bele az éjszakába. Ez Roger Sanchez és az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, van pár dal, ami szó szerint divatot teremt, és így volt az E17 is, hiszen mindenki úgy akarta hordani a sapkáját, és olyan sapkát akart beszerezni, mint az énekes. Éppen hogy csak rajta volt a fején, jó magasra felállt, és hát ez volt annó a menő, hiszen az It's Alright-ba, hát szó szerint így hordtam. Ennyi, már indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 11 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az utolsó órája már bőven fut ennek a napnak, viszont örüljünk neki, hiszen holnap egy újabb nap virrad. Na kérem szépen, Nelly Furtado kezdi ezt az órát.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nézzük meg, hogy milyen idő vár minket a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, milyen idő lesz hétfőn? 20 fokra ébredünk, 31 fok lesz napközben, atya gatya. Viszont a biztonság kedvéért lesz egy kis szél, és közepesen felhős lesz az égbolt. Ami azt jelenti, hogy ha meleg van és van egy kis szél, akkor olyan a világ, meg olyan ez a város, minthogyha egy ilyen airfryerbe, minthogyha egy ilyen forró levegős sütőbe ülnénk. Jaj, de jó lesz nekünk, de hát ez van, nincs mit tenni, viszont örüljünk, mert hogy nyár van, és jó idő van. Jön a Backstreet Boys, Quit Play.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát jön egy olyan dal, ami szó szerint egy óriási nagy mérföldkő volt a Westlife-nak, hiszen ez volt a 9. daluk, ami az első helyen debutált az angol chartlistákban. Bizony, ez az Uptown Girl!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Pénz,
1: karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, mivel megyünk tovább. Van-e Számorózi? Absolutely everybody!

Vesztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, nem meg ennyi volt a móka a hétvégére. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, remélem jól éreztétek magatokat, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it?